0: Ja.
1: Meglátár, karokancani.
0: Seneng sore-sore, neng latar kali kancani, enggak?